Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fan FM. És most egy újabb dal az FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig zene.
0: Fan FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM, FM 87.6, Csíkszeredó. Szültől szülig, Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Pan FM Rádió.
1: Változatosan.
2: A legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk. Pan FM.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Szilinc zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fülig zene.
1: Fülig zene.
3: Ó, bárcsak még egyszer ide bújnál, kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél, kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél,

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harang?

0: Jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Hajrá magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60-90 bani. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonat eleme álcsós lében 39,99 baniért és 16x50 ml-es Bongelati minipálcikás vegyes fagylaltot 20x35 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskaraj 100 g-onként 1,59 bani a Lidl Plus-szal, az 1 kg-os Bellarom Espresso kremozó szemes kávé 49,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 100 ml-es Sensodyne fogkrém 15,59 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lei 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lei. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme átsós lében 39,99 baniért, és 16x50 ml-es Bongelati minipálcikás vegyes fagylaltot 20x35 baniért. Böngész az online katalógusban, és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai XXL görögdénye kilója 99 bani, és a piros alma kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Ne ülj, mint Don, a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Reklámot hallottak.

0: jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskaraj 100 g-onként 1,59 bani a Lidl Plus-szal, az 1 kg-os Bellarom Espresso kremozó szemes kávé 49,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 100 ml-es Sensodyne fogkrém 15,59 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod. Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sunt.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60-90 bani. Dedeván, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme álcsós lében 39,99 baniért és 16x50 ml-es Bongelati minipálcikás vegyes fagylaltot 20x35 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: a Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Reklámot hallottak.

0: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben.
1: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Kotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
2: Mivel nagyon sok mindenről szeretnék én beszélni a szakemberrel, úgy döntöttem, hogy a mai beszélgetésnek egyszerűen csak a lélek műhely nevet adom. Itt van velem a stúdióban a szakember, Forró Erős Gyöngyi. Hát kellemes napot, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
2: A lélek műhely, ez egy saját kezdeményezés, ez miről szól?
3: Hát egy jó pár évvel ezelőtt született meg a gondolat, hogy egy egyesületet hozzunk létre, akkor még eredetileg azzal a céllal, hogy serdülők mentálhigiénével foglalkozzunk egy kolléganőmmel együtt, elsősorban függőségprevenció volt a célunk. Aztán ez az évek során sokban változott, úgyhogy most már a serdülőkön túl azért főleg most már hangsúly a felnőttekre tevődött át, felnőtteknek szervezünk különböző pszichoedukációs, mentálhigiénés programokat. Tehát igazából ez a lényege, hogy próbáljuk ezt a fajta kultúrát terjeszteni, meghonosítani, azt a fajta ismerettárat átadni, ami a tudományos pszichológia hatáskörébe tartozik, tehát nem az ezoterikus tanok, nem a nagyon divatos különböző iskolák, hanem ami kifejezetten a tudományos pszichológiához tartozik.
2: Magyarán ezzel azt akartad elmondani, hogy bontsuk már végre le a falakat, aki pszichológushoz jár, az nem bolond.
3: Abszolút nem bolond. Nagyon sokan, például hozzám nagyon sokan járnak, de egyre sem tudnám azt mondani, hogy bolond.
2: Mármint, hogy ez a közvélekedés.
3: Persze, persze.
2: Miért van ez?
3: Hát ez ugye nagyon régóta így tartja magát a köztudatban, de azért a jó hír az ott, hogy ez azért nagyon változik az utóbbi időben. Tehát azért most egy kicsit lehet, hogy nagyképűen hangzik, de nem potyára dolgozunk mi is ezekkel a pszichoedukációs programokkal, meg rajtunk kívül nagyon sokan, mert hogy egyre több ismeret van a társadalomban erről a témáról, és most már azért nagyban változik ez a mentalitás, hogy pszichológushoz járni, az ciki, hogy oda csak a bolondok járnak, hogy oda ne menj. Van, most is van, de hogy lényegesen kevesebb, mint mondjuk például 5 évvel ezelőtt.
2: Olyan is van, aki már jár hozzád, és ezt tartja magáról?
3: Hogy ő bolond?
2: Uh-huh.
3: Nincs.
2: Az jó. Az jó, az jó. Mi a különbség a pszichológus és a mentálhigiénés szakember megnevezés között, mert neked van ilyen is, olyan is?
3: A mentálhigiéné az tulajdonképpen egy szakág. A pszichológus képzettség ugye az egy alapképesítés, de ezen belül a mentálhigiéné az egy szakág. Nem csak pszichológusok lehetnek mentálhigiénések, hanem akár tanárok, orvosok, papok is tanulhatnak mentálhigiénét. Ugye ez tulajdonképpen a mentális egészség megőrzését népszerűsítő, meg ennek a technikáit tanító, alkalmazó szakág.
2: És mi a relaxációs és szimbólumterapeuta?
3: Ez egy pszichoterápiás iskola tulajdonképpen. Ugye a pszichológusok közül vagyunk jó néhányan, akik pszichoterapeutának szakosodunk, és a pszichoterápián belül is van több iskola, több módszer, amivel dolgozunk. Mindenki szakosodik egy, kettő vagy akárhány módszerben. Én első ízben ebben a módszerben szakosodtam, a relaxáció és és szimbólumterápiában. Ez egy magyar pszichoterápiás iskola egyébként. Az alapját, a relaxációt, az autogén tréninget ugyan egy osztrák pszichiáter Schulz dolgozta ki, de pszichoterápiás iskolává egyébként két magyar pszichológus, Koronkai Bertalan és Szőnyi Magda tette. És én ezt a módszert alkalmazom, az egy más dolog, hogy most már képződöm más technikákban is, például a sématerápiában, de ez az alap, amivel én dolgozom.
2: Noha már ilyen szépen visszamentünk az alapokhoz, mi a különbség a pszichológus és a pszichiáter között?
3: Hát mondanám, hogy ég és föld. A pszichiáter az orvos. Tehát ő gyógyszerrel gyógyít. az egy más történet, hogy pszichiáterek is képződhetnek és tanulhatnak különböző pszichoterápiás módszereket, amivel kiegészítik a maguk orvosi tudását adott helyzetben, és a gyógyszerek mellett alkalmaznak pszichoterápiás módszereket is, alkalmazhatnak, hogyha van erre képesítésük. A pszichológus, a pszichoterapeuta nem alapjáraton, tehát a pszichológus nem orvos, és az a pszichoterapeuta, akinek pszichológus az alapképzettsége, nem orvos, tehát mi nem fogunk felírni soha nyugtatót, nem fogunk soha felírni semmiféle gyógyszert, mert erre nincsen nekünk sem engedélyünk, sem tudásunk, sem, tehát hogy mi más módszerekkel dolgozunk.
2: És akkor mi a ti módszeretek, a beszélgetés?
3: Például a beszélgetés az tud lenni egy pszichoterápiás módszer. Amivel én dolgozom a relaxációs szimbólumterápiában, viszonylag kevés beszélgetés van. Ott nagyon sok imaginációs gyakorlat van, különböző szimbólumokkal hívunk, imaginációs képeket, azokkal dolgozunk, illetve magával a relaxációval dolgozunk. A relaxációban megélt testélményekkel, és hát a relaxáció által nyújtott idegrendszeri feszültség csökkenéssel tulajdonképpen.
2: Van is egy kérdés már a hallgatók részéről, hogy mi a véleményed a mentálhigiénés szakemberekről?
3: Hát szerintem a mentálhigiénés szakemberek tudása és a társadalomban való munkája az egy igen-igen fontos terület. Nagy örömömre szolgál egyébként, hogy egyre többen, Csíkszeredában is egyre többen képződnek mentálhigiéni szakon. Ez, tudni kell, hogy ez nem nyújt egy új szakmát senkinek, a mentálhigiénés képesítés, hanem egyszerűen megtanul olyan technikákat és egy olyan szemléletmódot, amit a saját szakmáján belül alkalmazni tud. Például egy tanár, hogyha mentálhigiénés képesítése van, akkor egy teljesen más szemléletmóddal tud adott helyzetben a tanítványaihoz fordulni. Orvos másképp tud a beteggel dolgozni, hogyha van egy mentálhigiénés képesítése.
2: Igen. Eszembe jutott közben a könyv, amit akartam neked mondani, csak nem ugrott be, a Schopenhauer terápia. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az ugye drámapszichológia, jól mondom?
3: Pszichodráma.
2: Pszichodráma. Na erről egy területről is beszéljünk egy kicsit így általánosságban.
3: Hát én tényleg csak nagyon általánosságban tudok beszélni, ugyanis én nem képződtem ebben a módszerben. Én csak úgy ismerem a módszert, hogy részt vettem magam egy pszichodrámás foglalkozáson. Ez tulajdonképpen egy pszichoterápiás módszer, ami akár csak a többi módszer, több év alatt képződnek a pszichológusok ahhoz, hogy azt mondhassák magukról, hogy pszichodrámában képződött pszichoterapeutákká váltak. Tulajdonképpen különböző szerepjátékokkal dolgoznak, és úgy férnek hozzá bizonyos lelki tartalmakhoz.
2: Ha egy kicsit még visszább megyünk ugye az alapokhoz, akkor a psziché az az emberi elmét jelenti latinul, innen ez a sok pszichó, pontosan, mindenféle. Megyünk egyet előbbre, coachok, mi a véleményed a coachokról, a life coachokról? Őszintén.
3: Azért nem tudok őszintén, tehát hogy igazából sem jót, sem rosszat mondani, mert én látok ugyan az interneten, akár a közösségi médiában egyre több nevet, ami után mint titulus ott szerepel, a life coach, de megmondom őszintén, hogy nekem még nem volt szerencsém személyesen senkivel beszélgetni, aki life coach, hogy legalább tudnám, hogy mi az, amivel ő foglalkozik. Nekem ami problémám van, de nem kifejezetten a life coachokkal, tehát ne értsen senki félre, hanem az az én problémám, hogy azt érzékelem, hogy nem föltétlenül ismertek, illetve nem föltétlenül tartja be mindenki a kompetencia határokat, hogy ki mivel foglalkozhat. Hogy például egy lelki gondozó, hogyha hozzákerül egy kliens, meddig mehet el, és mikor van az, amikor azt mondja, hogy most már pszichológushoz küldöm, mondjuk egy klinikai pszichológushoz, vagy pszichoterapeutához, mert ez engem meghalad. Vagy például egy coach, nem tudom, meddig megy el egy klienssel, tehát hogy fölismeri-e, tudja-e, akarja-e küldeni adott helyzetben tovább, amikor azt érzi, hogy az ő kompetenciáját ez meghaladta. Volt néhány ilyen, hát nem föltétlenül jó tapasztalatom, és nem, hangsúlyozom, nem coachokkal, de hogy átlépték a kompetenciákat bizonyos szakemberek, és hát ez főleg a kliensnek válik kárára sajnos.
2: Ha valaki úgy érzi, hogy a kicsi lelkének valami kis segítségre lenne szüksége, csoportos foglalkozást vagy egyéni foglalkozást válasszon?
3: Hát ez nagyon helyzetfüggő. Tehát attól függ, hogy mit szeretne. Terápiás csoportok is léteznek ugyan, de itt környékünkön én, ahogy láttam, illetve amiket én vezetek is, ezek nem terápiás csoportok annyira, hanem főleg önismereti, meg személyiségfejlesztő csoportok. Na most, ahol már patológia van, tehát ahol azt mondjuk, hogy már szorongás van, vagy depresszív állapotok vannak, ott nem föltétlenül egy önismereti vagy önfejlesztő csoport lesz a megfelelő, ott valószínű, hogy egyéni terápiába kell menni, illetve hogyha van a specifikusan arra a problémára működik terápiás csoport, akkor az tud segíteni, de hogy semmiképpen nem egy önismereti vagy személyiségfejlesztő csoport segít ott, ahol már patológia van.
2: Ugye a személyiségfejlesztő, illetve az önismereti csoport módszer, ez a pszichodráma.
3: Nem csak.
2: Csak?
3: Relaxációs önismereti csoportokat vezetek én például.
2: Tehát akkor ez egy réteggel fennebb van?
3: Nincsenek itt alá fölé rendelt viszonyok. Csak egyszerűen különböző módszerekkel próbálunk haladni ugyanaz a cél felé.
2: Mennyire könnyen nyílnak meg az emberek szakember előtt?
3: Hát aki oda jön, az ugye értelemszerűen igen. Bár ez sem mindig 100%-ban igaz, mert hogy azért most is van olyan kliensem, akinek egyszerűen nehéz. Nincs meg ez a fajta érzelmi intelligenciája, ez a fajta kultúrája, hogy hogyan fogalmazza meg az érzéseit, hogyan beszéljen arról, ami benne van. Én például ezért szeretem nagyon a relaxációs és szimbólumterápiát, mert hogy nem föltétlenül verbalizálunk mindig sokat. Tehát akkor is hozzá tudunk férni érzésekhez, amikor nem verbalizálunk, hanem csak például imaginációban megélünk ezt vagy azt.
2: Elvesztem, jó? Tehát nem verbalizálunk, az azt jelenti,
3: nem beszélünk, bocsánat, dolgokat. Igen.
2: Ez az imagináció, ezt feltételezem, hogy a képzelet.
3: Pontosan, jól feltételezem.
2: Jó, de hogy akkor hogy fogod te szakemberként megtudni, hogy mi jár az én fejembe, azaz mit képzeltem el magamnak, ha nem verbalizálunk?
3: Azt el tudja mesélni az is, aki nehezebben verbalizál, uh-huh. Hogy mit látott, mit élt át.
2: Miközben?
3: Maga az imaginációs gyakorlat közben.
2: De ez még mindig nem a hipnózis.
3: Ne.
2: Jó, tehát hogy tegyünk rendet a fejekben. Oké, és mi a szimbólum terápia? Hogy kell azt elképzelni? Mutatsz egy kis csengőt, és közdöd, hogy nem? Jó.
3: Nem. Szívem csücske módszer. Imádom. Relaxált állapotban, ami már ugye egy enyhén módosult tudatállapot, de hogy semmiképpen ne azt képzeld el, hogy az illető nincs a tudatánál, mert tudatánál van, végig hallja az én hangomat, illetve hogyha szeretne, akkor lépik ki a gyakorlatból, amikor akar. Tehát, hogy ő nincs hipnotizálva igazából.
2: Ilyenkor safe word-ök vannak?
3: Ezt mond magyarul, kérlek?
2: Hát a safe word-ot arra érték, amikor valaki valami helyzetből szeretne kilépni, és akkor van egy bizonyos előre meghatározott szó, ami ha elhangzik, akkor megáll a történet.
3: Nem, simán kinyithatja a szemét, hogyha nem akarja folytatni. Nem kell ehhez az én hozzájárulásom. De hogy nem igazán fordul ez elő. És akkor szimbólumterápiában úgy dolgozunk, hogy relaxált állapotban, amint mondtam, az egy módosult tudatállapot, egy kicsit úgy képzeld el, mint az ébrenlét és az alvás közötti állapotot, ezt a szendergést szoktuk magyarul mondani. Én bizonyos szimbólumokkal úgy mondom, hogy képet hívok. Tehát azt mondom mondjuk a kliensnek, hogy a lelki szemeim előtt megjelenik egy kép, és akkor mondok egy egyszerű szimbólumot. Látok egy virágot. És akkor ezt a virágot kézbe veszem, megszagolom, és akkor ezt folyamatosan elképzeli, imaginál. És akkor kérem, hogy mondjuk tegye be egy vázába a más virágok közé. És akkor ő ezt imaginációban gyönyörűen megcsinálja. És akkor vége a gyakorlatnak, visszahívom, kinyitja a szemét, és akkor elmondja, hogy mit látott, mit élt át, mit gondolt, milyen
2: de
3: érzéseket.
2: De akkor közben ő nem beszél.
3: Nem, uh-huh. Nem, hanem utólag meséli el nekem az élményt. És akkor nagyon szép dolgok jönnek át már abból, amit ő lát. Nem kell ő nekem elmondja, hogy igazából nem találom a helyem a környezetemben, hanem egyszerűen az, hogy én ezt a virágot nem tudtam betenni a vázába. Nem fért be. Vagy betettem, de olyan törékeny volt ott a nagy virágok között. Elveszett. Ugye? Nem tud nekem arról beszélni, hogy ő elveszettnek érzi magát. Nem tudja ezt megfogalmazni az érzéseit még. De imaginációban ez nagyon szépen kijön.
2: Hát akkor jól fogalmaztam a beszélgetés elején, hogy akkor én a képzeletbeli kanapéra lefekszem, illetve lefekszünk a hallgatókkal, és te beszélsz. No, visszatérve a képzeletre, ezt akkor értsem úgy, hogy a mindennapokban is alkalmazod, tehát valakivel szóba állsz, és akkor abból, amit mond, te már úgy érzékeled az embert? Vagy nem, nem tudsz mindig minden helyzetben erre figyelni?
3: Meg nem is akarok.
2: De hogy a te elméd erre rá van állva?
3: A terápiás helyzetben abszolút rá van állva az én elmém arra, tehát a másik emberre teljes mértékben ráhangolódom, hogy rezdüléseit, gesztusait, mimikáját, szóhasználatát, hangsúlyát, hangordozását, mindent is próbálok észrevenni, mert ezek mind számítanak, de azért, hogyha én azt mondanám neked, hogy folyamatosan és a civil életben is ezt csinálom, akkor ez nem volna igaz. Mert hogy nem, tehát Isten őriz, nem analizálom a barátaimat, a családtagjaimat, az ismerőseimet. Mikor valakitől megkérdezem, hogy hogy van, akkor tényleg csak arra vagyok kíváncsi, hogy van, és nem arra, hogy most miket él meg, és milyen nehéz érzései vannak.
2: Érdekes, mert az elhangzottakra reagálnak az emberek. Azt írta egy hallgató, hogy ő élt már át ilyet, és ez nagyon vagány. Tehát akkor ezt nem úgy kell elképzelni, mint a filmeken, hogy pakkel, le vagy hipnotizálva egy órával.
3: Nem, a hipnózis az egy más történet. Nem vagyok jártas benne, nem képződtem benne, felületes a tudásom a hipnózis kapcsán, de az én fejemben ez valahogy úgy van, és lehet, hogy nincs igazam, tehát hangsúlyozom, nincs tudásom, ismeretem, de valahogy én azt gondolom, hogy a hipnózis az egy kicsit abban másabb, mint a többi pszichoterápiás iskola és módszer, hogy viszonylag passzív, tehát hogy ott maga, tehát a kliens nem kell föltétlenül hozzájáruljon ahhoz, hogy mi tört, tehát hogy aktívan részt vegyen a folyamatban, mert hipnotizálva van, és onnan a terapeuta irányítja is. Tehát egy kicsit, mint a medicina, tudod, hogy az orvos beadja a gyógyszert, és az hat akkor is, hogyha a beteg nem akarja. Na, a relaxációs szimbólumterápiában, de akár a pszichodrámában, vagy családterápiában, vagy stb. Ez nem így van, tehát ott aktívan részt kell vegyen a kliens a saját gyógyulási folyamatában, mert szoktam mondani, nekem nincs varázspálcám. Tehát, hogyha ő nem dolgozik, akkor én semmit nem tudok tenni.
2: Ha azt veszük alapul, hogy milyen egy nemzet lelki állapota, lehet egyáltalán ilyet mondani? Illetve, hogy milyenek vagyunk mi, magyarok? Hát,
3: szoktak ilyet mondani, és ugye, hogy vannak ilyen sztereotípiáink is, hogy a magyar milyen búskomor nép. Hát, na, én nem tudom erről mit mondjak, én azért... Hát igaz, hogy sírva vigadó magyart is láttam, de hogy azért nem sírva vigadót is bőven. Én nem hiszek az ilyen általánosításokban. Bár bizonyára van ennek valami alapja, mert hogy ugye használjuk ezt a szót is, olyan néplélek, hogy igen, tehát hogy vannak bizonyos általánosan érvényes jegyek, személyiségjegyek, stb., de hogy én nem szeretem az ilyen általánosításokat. Ahányan vagyunk, annyi félé.
2: És tudunk általánosítani, hogy mondjuk így az elmúlt évet tekintve milyen problémákkal fordultak hozzád leginkább? Nyilván ez nem egy nagy általánosítás, de hogy valamilyen képet azért csak alkotsz ebből magadnak.
3: Nekem nagyon egyértelmű képem van erről. Most ezt a képet maximum csak azt torzíthatja, hogy valahogy engem valamiért ezek az emberek találnak meg. Ugye ebben a Sánc Rádióban, ugye magyarán a pletyka is szerepet játszhat, hogy így terjedt el a hír, hogy hozzám ezért érdemes jönni. De hogy én az esetek túlnyomó többségében, tehát bátran mondhatom, hogy 80% fölött különböző szorongásokkal és stressz okozta problémákkal találkozom. Tehát, hogy hozzám valahogy ezzel küszködő emberek jutnak.
2: Arról is tudunk már általános képet, hogy mi okozza a szorongást?
3: Ennek nincs egy általános képe. Mindenkinél más váltja ki. Ugye itt van, el kell különítenünk azt, akinél bizonyos helyzet, tehát valami történés, ami akkor történt az életében, és kivált egy szorongásos epizódust, attól, aki mint személyiség, szorongó személyiség. Mert hogy más a két dolog. Igazából... maga a terápiás módszer, amivel dolgozom velük, ugyanaz, csak hogy másképp működnek.
2: Ha egy kliens szakembert keres magának, honnan tudja, hogy kihez forduljon, ki miben képződött, kinek mi a kompetenciája?
3: Uh-huh. Volt nekünk a lélekműhelynél erre egyébként egy próbálkozásunk. Tavaly nyáron a parkban, a városnapokon jó pár pszichológus kollégát összehívtunk, és meghirdettük, aki érdeklődött, jöhetett, és pont erről beszéltünk, hogy a városban dolgozó terapeuták kik miben képződött, melyik terápiás iskola hogyan dolgozik, tehát maga a módszer milyen, hogy egy kicsit az emberek ebben lássanak bele, mert tényleg ez egy nem ismert dolog. És az, hogy kit választanak, én most inkább azt tapasztalom Csíkszeredában, hogy nem az szerint választják, hogy ki milyen módszerrel dolgozik, hanem hogy ki kit ajánl. Tehát ismerősök ajánlására hozzám legalábbis főleg így jutnak emberek, hogy ajánlanak. Ugye a közösségi médiában szinte naponta lehet látni, így föltett csoportokban föltett kérdés, pszichológusra van szükségem, kit ajánlotok? Vagy ajánljatok nekem egy jó pszichológust? Azt is próbáltuk kivitelezni az egyesületnél, hogy készítsünk egy adatbázist, ami online elérhető legyen a városban dolgozó összes engedéllyel rendelkező terapeutáról, mert azért ezt is hangsúlyozom, mert hogy sajnos néha azt látom, hogy olyan nevek kerülnek be ide az ajánlások közé a közösségi médiában, hogy nagyon egyszerűen egyébként a pszichológus kollégium oldalán leellenőrizhető, hogy annak a pszichológusnak van-e működési engedélye, és olyan nevek kerülnek be, akinek simán leellenőrizés nincs. Tehát, hogy még azt sem tudom, hogy van-e pszichológusi képesítése. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt így kiszűrni, hogyha az ember nem veszi a fáradtságot, hogy leellenőrizze. Legegyszerűbben úgy lehet leellenőrizni, hogy a pszichológus kollégium oldalára, ez az úgynevezett COPSI, van egy keresőprogram, és beütöm, és megnézem, hogy az illető nevű pszichológusnak van-e engedélye arra, hogy dolgozzon terapeutaként, vagy bármilyen más szakákban.
2: 8 szakembert látok a lélekműhely oldalán, de gondolom, hogy ennél jóval többen praktizálnak.
3: Csíkszeredában?
2: Is.
3: Persze, jóval többen. Akiket a lélekműhely oldalán látsz, ők azok a kollégák, akik egyik vagy másik projektünkben részt vettek, illetve akikről mi tudjuk magunk, hogy képzett szakemberek, hogy engedéllyel rendelkező szakemberek, és akikhez mi magunk is, hogyha éppen nem tudunk fogadni valakit, mert nincs szabad helyünk, stb., akkor irányítjuk, hogy akkor próbáld meg nála, vagy próbáld meg nála, hogy nem-e találsz helyet.
2: Feltételezem, hogy már korábban is ez a módszer mint olyan létezett, de 2018-ban, ha jól emlékszem, akkor jelent meg először Orvos Tóth Noémi Örökölt sors, családi sebek és a gyógyulás útjai című könyve, és az egy ilyen teljesen új perspektívát nyitott a szakterületen. Feltételezem, hogy ez a családállítás. Az
3: nem.
2: Nem. Jó, akkor magyarázzuk mind a kettőt. Mert hogy ez nagyon ilyen, nagyon divatos, mint olyan.
3: A családállítás, és ezzel is ugyanúgy vagyok, mint amint az előbb a hipnózis kapcsán is említettem, hogy nem képződtem benne, csak annyit tudok róla, amit olvastam róla, illetve amit szakmából tudok róla. Ez is egy hát terápiás módszer. Látom, most már egyre többet űzik Erdélyben is, Magyarországon is, meg hát szerte Európában. Jól emlékszem, most nem akarok butaságot, mert talán Hellinger volt, aki megalkotta magát a módszert. Hivatalosan nem elismert pszichoterápiás módszer, ezt tudni kell, tehát, hogy nem hivatalosan elfogadott. Viszont én kollégáktól kapott információk alapján tudom azt mondani, hogy vannak, akik viszont egészen jól csinálják, és hogy egészen hatékony tud lenni bizonyos helyzetekben. Most itt is az a nagyon fontos, és ez, ami egyébként egy rákfenéje ennek a mai világnak, hogy nagyon nehéz kiszűrni laikusként, hogy ki az a megbízható családállító szakember, akihez elmehetek én bátran, nyugodtan, mert hogy tudja, hogy mit csinál, és nem fogok sérülni. Mert ugye ez tud lenni a veszélye, amikor nem kompetens emberek nyúlnak hozzá az érzelemvilágomhoz.
2: Na de miről szól a családállítás? Laikusoknak mondd el.
3: Tényleg keveset tudok róla, de ez is egy kicsit ilyen drámamódszerekkel dolgozik, hogy bizonyos szerepekbe helyezkednek bizonyos emberek, és eljátszanak egy szituációt, amit a csoport valamelyik tagja, aki ott nevez az állítóhoz. Tehát azt, mit tudom, egy konfliktusos helyzetet akar ő megoldani, elmondja, hogy mi a maga a konfliktus helyzet, és akkor bizonyos személyeket betesznek bizonyos szerepekbe, és eljátszák valamilyen formában. Én így tudom, hogy ez így működik, de mondom, hogy nem vagyok jártas benne. Nem ismerem, tehát hogy nem szeretnék én erről sokat mondani, mert lehet, hogy butaságot mondok.
2: És mi a helyzet az örökölt sorsunkkal, aminek gyakorlatilag ott van a helye mindenki tarsójában?
3: Hát azt visszük magunkkal. Tehát Orvos Tóth Noéminek ugye ez volt a nagyon nagy újdonsága, hogy ezt egy új megközelítésből hozta be, de hogy ezt igazából mindig is tudtuk, hogy az, ami a mi hát érzésvilágunk akár jó részt jöhet abból, amit hozunk a családból. Tehát, hogy lehet, hogy például most csak egy ilyen nagyon egyszerű dolgot mondok az én példámból, csak hogy értsétek. Az én szüleim ugye megélték a második világháborút, utána az éhínséget. Tehát ők gyerekként nagyon-nagyon megéhezték azt az időszakot. A felnőttként erre mi volt az ők reakciójuk? Halmoztak. Halmoztak. Nekünk mindig a házban hatalmas fagyasztóládák működtek, ami mindig hegyi kellett legyen. Az én édesanyám soha nem tudott egy liter olajat vásárolni, hanem mindig legalább 10 bakszot, mert az úgy kellett a teraszon álljon, hogy az mindig sosem lehet tudni. Ez volt a motto. És kettőt találhattok, hogy nálam ugyanígy van-e. Én nem éheztem soha az életemben. De ezt a fajta szorongást, hogy sosem lehet tudni, hozom. Tehát így örököljük a sorsunkat bizonyos szempontból.
2: Tehát tulajdonképpen, ha jobban meggondolom, akkor a te életedbe úgy került bele a pszichológia, hogy szakember segítségét kerested, és úgy lettél te pszichológus, te magad is.
3: Így van. Egy krízis helyzet volt akkor az életemben, egy nagyon erős krízis helyzet, amire én is egy nagyon erős szorongással reagáltam, és nem tudtam egyedül kijönni belőle, segítséget kértem szakembertől. És egyszerűen elképpettem azon, hogy milyen az ő segítségével milyen hihetetlenül rendet tudtam rakni a fejemben, holott én már hónapokkal ezelőtt kínlódtam, és nem ment egyedül. Hát mondtam, ez vagány, ez érdekes, ez érdekel, hogy ezt hogy csinálta, én ezt meg akarom tanulni. És tulajdonképpen így indultam én el ebben az irányban, hogy kíváncsi voltam, hogy mi volt az, amit csinált velem az a szakember, mitől lettem én jobban.
2: A lélekművel egy számos programot felkínál, mondjam azt, hogy érdeklődőknek, nem feltétlenül érintetteknek, persze, de nyilván azok érdeklődnek a programok iránt, akik valamilyen szinten megszólítva vagy megérintve érzik magukat. Uh-huh. Lásd Pszichoszerda, éppen ma.
3: Igen, hát ez egy nagyon érdekes sztori, ez a Pszichoszerda. Az egyik tanárom mesélt egy Magyarországon működő pszichokávéházról és annak a programjairól ezelőtt jó pár évvel. És ez nekem nagyon megtetszett, hogy de vagány, egyszer talán Csíkszeredában is csinálhatnánk ilyet. És ez a szerda. Az egyik tanárom mesélt egy Magyarországon működő pszichokávéházról és annak a programjairól ezelőtt jó pár évvel. És ez nekem nagyon megtetszett, hogy de vagány, egyszer talán Csíkszeredában is csinálhatnánk ilyet. És aztán telt múlt az idő, én ezzel nem is foglalkoztam

0: ezt elindítottam, én nem gondoltam, hogy ez egy ilyen sikeres program lesz. És hónapról hónapra megtelik az a helység, ahol mi ezt tartjuk. Sokat már javasolták, hogy miért nem viszem nagyobb helyre, hogy többen férjenek be. Azért, mert akkor elveszti a kávéházi hangulatát. Nem szeretném ezt a hangulatát elveszíteni. És hónapról hónapra jönnek az emberek, érdeklődnek a pszichológiai témák iránt. Igyekszünk most már olyan témákat is becsempészni, amire én már azt mondom, hogy ez már felső fog. Tehát, hogy ne csak ilyen nagyon basic alappszichológiai témákat, hanem azt is, ami már nehezebb, ami nem hétköznapi, ami egy kicsit keményebb, és az, hogy arra is érdeklődnek. Tehát
1: akkor vannak az előadások, és vannak a workshopok.
0: Az más. Tehát úgy kezded el, hogy elindítottuk a pszichoszerdákat, és ezek mentek hónapról hónapra, egyik évad, másik évad, és egyszer megszületett a fejem, hogy milyen vagány lenne a pszichoszerdák nagy testvérét megalkotni, és csinálni egy fesztivált, egy pszichológiai fesztivált. És ez lett a pszichoszereda. Ez minden évben egyszer van, szeptember utolsó hétvégéjén, és ez egy kétnapos program, amiben ugye vannak az előadások, és ide már behoztunk műhelymunkákat is. Tehát, hogy itt különböző pszichológiai módszereket tudjanak kipróbálni az emberek. Tehát, hogy ne csak elméletben hallják azt, amiről mi beszélünk, hanem tudjanak belekóstolni egy relaxációs és szimbólumterápiás foglalkozásba, egy mindfulness foglalkozásba, egy pszichodrámás foglalkozásba. Tehát, hogy kicsit gyakorlatban is lássák, hogy ez hogy működik, illetve hogy ennek nem egy titkolt célja az, hogy amennyire lehet igyekszem helyi kollégákat bevonni, pont azért, hogyha az itt élő embernek szüksége van segítségre, akkor azért legyen a fejében néhány név, néhány arc, hogy kihez fordulhat, hogy kihez mehet segítséget kérni.
1: Hányféle pszichológia terület létezik?
0: Jaj, sose számoltam össze, de hát van egy jó néhány. Például most csak így példákat mondok kapásból, van egészségpszichológia, van közlekedéspszichológia. Ugye ők azok, akik a sofőrvizsga előtt megcsináltatják azt a tesztet, és azt mondják, hogy igen, alkalmas vagy arra, hogy autót vezess. Van munkapszichológia. Akkor van a klinikai pszichológia, ugye? Tehát mi klinikusok vagyunk azok, akik diagnosztizálunk, tehát a patológiákkal mi foglalkozunk. De hogy Számos ága van.
1: Tehát gyakorlatilag az életünk minden területére jut egy szakember, hogyha azon a területen vagyunk éppen elakadva.
0: Az elakadásokkal vigyázott, ott a terapeuták jönnek szóba, illetve a tanácsadók akkor, hogyha nincs patológia, a pszichológiai tanácsadók. Az elakadás, például egy munkapszichológus hiába vagy a munkaterületén elakadva, neki nem az a kompetenciája, hogy neked segítsen az elakadásban. Neki az a kompetenciája, hogy fölmérje, hogy te arra a munkára pszichológiailag alkalmas vagy-e.
1: Noa, ha már így álltunk a témához, mit jelent az, hogy elakadás? Tehát hogy lehet azt felismerni, hogy elakadtunk valahol egyszer csak? Tehát érezzük, hogy valami nem jó, de hogy nem tudjuk, hogy ez egy elakadás.
0: Hát azt nem tudod, hogy elakadás, de azt érzed, hogy nem tudsz szabadulni attól az érzéstől, és hogy valahogy megnehezíti a működésedet és a mindennapjaidat. Azt érzed, még akkor is, ha nem tudod megnevezni, hogy na ez egy elakadás.
1: Na jó, de hogy akkor honnan jön a felismerés, hogy akkor valamit ezzel tenni kéne, vagy?
0: Ez is nagyon érdekes. Még egy pár évvel ezelőtt, aki bejött a pszichológiai rendelőmbe, jó része nagyon-nagyon szenvedett. Tehát vagy már nagyon kemény pánikrohamjai voltak, vagy már súlyosan depressziós volt. Tehát, hogy vagy már körbejárt mindenféle orvost a szívével, az emésztőrendszerével, a mindennel, mert neki mindennel is baja volt, de az orvosok semmit nem tudtak kimutatni, és azt mondták, hogy végülis maga egészséges, és akkor ilyen utolsó lehetőségként, hogy na, akkor már minden orvos azt mondta, hogy menjek pszichológushoz, akkor én már ide is eljöttem, csináljanak velem valamit. Tehát, hogy ez valahogy így, de azért ez is változott már. Tehát, hogy most már azért eljönnek tehát viszonylag sokan olyanok is, akik még nem jutottak el ennyire nehéz helyzetbe, hogy ennyire szenvedjenek, hamarabb felismerik azt, hogy na, itt nekem gondom van, tehát, hogy itt valahol segítséget kell kérjek, mert nem tudok lépni tovább.
1: November 25-e a nők elleni erőszak elleni kampány kezdete volt, nem csak itt Csíkszeredában, hanem világszerte. Tehát gyakorlatilag egy olyan területről beszélünk, ami sajnos egyre súlyosbodik helyzetileg is, ha úgy tetszik.

0: Romániában, hiszen tegnap, amikor ugye volt a sajtótájékoztató, vagy egyáltalán a megnyitója a kampánynak, már azóta nőtt az egy év alatt meggyilkolt nők száma, és nem csak a nők elleni erőszakról, hanem a családon belüli erőszakról is beszélnünk kell. Kérdezhetek olyat, hogy ez hol gyökeredzik?
1: Hát ez nagyon mélyen a kultúránkban sajnos, de hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez valami magyar vagy romániai sajátosság. Nem, hát éppen most olvastam, hogy Olaszországban például ez egy mekkora probléma. Tehát, hogy azért ez elég rendesen része a kultúránknak, és azt hiszem, hogy a fő baj az, hogy bár a törvények szigorodnak, és ez nagyon jó, és egyre több hivatalos fellépés van ez a jelenség ellen, ami nagyon jó, de az igazi őszinte társadalmi elítélése ennek a jelenségnek, az még talán várat magára. Mert nézd meg, hogy például, ha beszélsz egy bántalmazott nővel, minden esélyed megvan arra, hogy halljál egy ilyen mondatot, hogy ó, egyébként olyan jó ember, csak az ital csinálja ezt, csak akkor üt meg, ha részeg. Tehát fölmentjük, valamilyen formában találunk valami mentséget, még maga az áldozat is talál mentséget. Mi szomszédok lehet, hogy halljuk, hogy mi történik, de azt mondjuk, hogy ó, inkább nem avatkozzom bele, mert ebből bajom lehet. Ugye, tehát a nyilvános társadalmi elítélése ennek a jelenségnek, ez még várat magára, és azt hiszem, hogy amíg ez nem történik meg, addig nagyon látványos előrelépéseket nem is fogunk látni, sajnos.
0: Egy nagy anyag jelent meg ma reggel a Maszolon, és így kezdődik, hogy biztos a szájáért verik. Ezt soha életemben nem hallottam.
1: Igen, tehát ugye ez is egy magyarázat, mert miért mind mond annyit, és miért mind idegesíti azt a férfit, hát akkor nem csoda, hogy megkapja a pofot. Hát persze. Ugye, tehát, hogy ezek mind fölmentések. Mind fölmentések, és ezeknek nincs létjogosultságuk.
0: Ez elsősorban ugye a nők ellen irányuló erőszak. Mi a helyzet a családban a többi családtag bántásával?
1: Hát ugye az erőszak az nem csak maga a pofonnak vagy a verésnek az elcsattanása. Így módon a nők bár fizikailag gyengébbek, de ők maguk is tudnak bántalmazóvá válni. Ugye, tehát az állandó megalázás, kiabálás, a másik ember személyiségének a folyamatos bántása, a leértékelése, lekicsinyítése, ez mind bántalmazás tud lenni. Nagyon gyakran találkozunk olyan helyzettel, amikor idős családtagot bántalmaznak. De ugye nagyon gyakran gyereket nem kell megverni, elég elhanyagolni. Az már bántalmazás.
0: Örökölt sors? Ha? Ez az, ugye? Tehát ez is az.
1: Lehet.
0: Tehát akkor hozzuk a sémát a családból és visszük tovább?
1: Tanuljuk a mintákat, igen. Tanuljuk a mintákat, igen. És hogy értsd, hogy ez hogy... Most ismét egy ilyen saját példát mondok el, mert nagyon egyszerűen érzékeltetheti. Például emlékszem a magam kamaszkorára, hogy amikor az édesanyámat valamivel sikerült jó rendesen fölbosszantanom, akkor milyen hangsúllyal, hogyan mondott mondatokat, akkor én akkor serdülőként mondtam, a szent leckét hogy olvasta a fejemre. És én ezt akkor nagyon gyűlöltem, ahogy ezt csináltam, mondtam, na én ezt a gyerekemmel soha. És akkor, amikor az én lányom kezdett serdülni, egy alkalommal engem is sikerült kiszöktessen a cipőmből, és hát én is elkezdtem a szent leckét. És képzeld el, hogy azon vettem észre magam, hogy még a szóhasználatom is ugyanaz, mint az anyámé, a hangsúlyom ugyanaz, mint a... Tehát minthogyha az én számból az anyám beszélt volna. Ezt megtanultam. Zsigerileg bennem volt, és amikor zsigeri működése jött, tehát nem kontrolláltam a működésemet, akkor előjött. Így működünk.
0: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy például, hogyha egy bántalmazó felismeri, hogy ezt a mintát hozza a családból, vagy családban, és ebből ő szeretne kilépni, akkor ez ügyben is lehet segítséget kérni. Tehát nem szeretnék olyan lenni, mint az apám például.
1: Persze. Persze.
0: Akkor ezen a területen is tudtok segíteni.
1: Egy terapeuta persze tud. Most azon gondolkodom, hogy, hogy volt egy alkalommal egy nagyon súlyos bántalmazásos esetem, aminek kapcsán próbáltam információkat gyűjteni, magát a bántalmazót, hová is lehet segítségért küldeni, és hát itt a környékünkön sajnos nincsenek erre szakosodott úgynevezett központok. Tőlünk nyugatabbra azért vannak. De egyéni terápiában igen, csak ritka az, hogy maga a bántalmazó fölismerje azt, hogy ő segítségre szorul és segítséget kérjen. Tehát inkább a bántalmazott jön segítséget
0: kérni. És mi a helyzet a bántalmazott részéről a folyamatos felmentéssel? Az miben gyökeredzik?
1: Egyrészt van egy kulturális vonulata, anyámat is megpofozták, és nem lett semmi baja, ugye, tehát van egy ilyen mentalitás is, de azt hiszem, hogy nem föltétlenül ez a jellemző, hanem inkább valahol ott tudnám én ezt megfogni, hogy lelkileg nagyon nehéz elviselni azt, hogy akit szeretek, az bánt. És akkor azért, hogy ennek a lelki fájdalmát csökkentsem, mindenféle fajta magyarázatokat találok. És valahol itt lehet a kutya elásva. Nem tudom fölvállalni azt, hogy én áldozat vagyok, és engem bántanak, hanem akkor szépítem, finomítom, elviselhetővé teszem magam számára, a saját lelkem számára a helyzetet. Csak hogy ez nem visz előre, sajnos.
0: A mai beszélgetés általános témáját én hoztam, illetve hát nem titkolt szándékom nekem ebből sorozatot indítani. Ugyanahogy fogalmaztál a beszélgetés előtt, igen, én nem szoktam a kérdéseimmel előállni, viszont a kérdés az most jött, adott. Hajlandó lennél te erre?
1: Sorozatra?
0: Hát mondjuk, hogy két hetente vagy hetente.
1: Beszéljünk
0: egy-egy témával
1: róla.
0: Előállni, hogy akkor most szerinted ennek most szezonja van. Lásd például, ugye, tehát ez egy határozott tézis, ha úgy tetszik, hogy az ünnepek közelettével, ünnepek során megnő. A családon belüli erőszak is, a szomorú emberek is, az öngyilkosságok száma is. Tehát, hogy vannak periódikusan ilyen visszatérő alkalom, az lehet, hogy nem a legjobb szó.
1: Amikor időszakok,
0: amikor az emberek egy kicsit jobban alaja mennek, divatos szóval élve nálunk fele, lásd köd. Szóval, hogy vannak periódusok is, és vannak témák is, és vannak szerintem nagyon sokan, akik ezt úgy szeretnék. Te mit szólsz hozzá?
1: Beszéljünk róla.
0: Valaki már ezt is írja, a juppi. Úgy tűnik, hogy coach ide, vagy életvezetési tanácsadó oda, nagyon sokan vannak, vagy nagyon sokan vagyunk, akiknek néha kell egy-egy kimondott szó, ami elindít egy ilyen láncreakciót, és akkor valahol a végén felgyűl egy kis piros lámpa a fejünkben, hoppá, lehet, hogy én is ebben vagyok, vagy lehet, hogy nekem is kellene ilyen, vagy lehet, hogy nekem is bajom van. És akkor jöttök ti, amikor ezeket a nagy bogokat ki kell valahogy, a nagy triggereket el kell simítani, ki kell egyenesíteni. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem nagyon hasznos volt, nyilván azok körében, akik erre fogékonyak. Mert aki erre nem fogékony, annak akkor szerintem reggeltől estig és estétől reggelig mondhatod. Volt olyan is egyébként már?
1: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a rendelőmbe az jön be, akinek szüksége van rám.
0: De már várjál,
1: és akkor értelemszerűen ő fogékony erre.
0: Van a Romániában olyan rendszer az igazságszolgáltatás keretében, hogy valakit kötelező módon pszichológushoz küld.
1: Persze, például elveszik a hajtásját, mondjuk italozásért, és elítélik. Na, akkor megvan szabva, hogy nem tudom hány ülésre pszichológushoz kell menni.
0: Na, az ilyen emberek körében hogy működik ez?
1: Hát én ezt radikálisan oldottam meg.
0: Ez mit jelent?
1: Nem vállalok ilyen eseteken.
0: Megértettem. Jó, tehát megértettem. Oké, tehát akkor ezt a területet most így nem tudjuk érinteni.
1: Nem tudjuk érinteni. Az igazság az, hogy én nem hiszek a kényszer hatásosságában ezen a téren. Én abban hiszek, hogy lehet változni, lehet változásokat elérni, de ahhoz nagyon erős belső motiváció kell, akarat kell. Akkor tudok segíteni. Kényszerből el lehet jönni X ülésre, alá tudom írni a papírt, de nem tudom garantálni, hogy annak lesz egy pozitív végkimenetele, valóban lesz egy változási folyamat. És ezért én ebben nem szeretnék implikálódni. De hogy ezt minden kollega másképp gondolhatja, mindenkinek más lehet erről a véleménye, én ezzel így vagyok.
0: Másik nagy terület, amikor ugye barátok érzik, hogy a baráti társaságban valakivel baj van. Mikor avatkozhatunk be, és mennyi az annyi? Na, ez egy újabb terület, ami lehet a következő beszélgetés témája felütése is. Minden esetre én a magaslabdát felütöttem, az még egyelőre ott van a levegőben, alhatsz rá. Egyszer okay. Vagy így, vagy úgy, majd üssük le, jó?
1: Rendben.
0: Forró Erős Gyöngyi, köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
2: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOC LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

0: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben.
1: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Kotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
2: 8:30 lesz, 8 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Érdekes beszélgetést ígértem ma reggelre, méghozzá a mesterséges intelligenciáról. Lévén, hogy én hát mondjam azt, hogy gyakori felhasználója vagyok a Gemininek, de lehet, hogy ezt Gemini-ként kell emlegetni. Megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen mi is vagy te, és nyilván megválaszolta, örömmel bemutatkozott. Egy olyan rendkívül sokat olvasott digitális utitársként mutatkozott be, amely hatalmas mennyiségű szöveg és mindenféle információ tudásházzal rendelkezik, de nyilván van egy szakember, aki ezt konyha nyelven elmagyarázza nekünk. Balázs Áron, üzleti tanácsadó, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok én is!
2: No, az az igazság, hogy én naponta használom, mindenféle feladatokat adok neki, de úgy nem igazán tudjuk elképzelni, hogy mit is használunk. Az én fejemben, nagyon leegyszerűsítve, ez olyan, mint az internet. Tehát sok-sok-sok gép össze van kötve. Jól mondom?
3: Technikailag teljesen igaz. Tehát maga a mesterséges intelligencia az egy szoftver, amelyik, ahogy mondod, nagy számítógépeken, szervereken fut. Egyébként meg érdekes ez a megfogalmazás, a digitális útitárs, amit mond a Gemini, vagy Gemini, én sem tudom, hogy kell ezt pontosan mondani. Gyakorlatilag úgy tekintsünk rá, mint egy munkatárs, aki semmit nem tud rólunk, viszont mindenről hatalmas tudása van, és végső soron nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni a munkánkban, de nem fogja elvégezni helyettünk.
2: Hát, vannak már területek, azt mondják, amelyek már gyakorlatilag kihelyettesítették az emberi munkát, illetve az emberi értelmet, és elvégzi a Gemini helyettük, vagy bármelyik, amelyik nagyobb és okosabb.
3: Igaz, viszont most pont egy saját példával fogom megcáfolni ezt. Tehát gyakorlatilag mi például fejlesztünk egy orvosoknak szánt telefonos recepcióst, asszisztenst, aki ugyan kiváltja a telefonálást, tehát az orvos helyett vagy az asszisztense helyett ő fog válaszolni, viszont ennek ellenére egy recepcióst, egy fizikailag a rendelőben lévő asszisztenst vagy recepcióst nem fog kiváltani, mert amikor ott vagy bent a rendelőben, akkor nem fogsz telefonon telefonálni még egyszer, hogy akkor a következő időpontot a doktor úrtól telefonon kérd meg, hanem sokkal egyszerűbb, hogyha a helyben csinálod. Tehát a telefonálást például ki tudja váltani, viszont a fizikai jelenlétet még nem.
2: No, mióta létezik maga a fogalom? Mert ugye egy pár éve került be a köztudatba, és gyakorlatilag minden háztartásban, ahol létezik egy okos eszköz.
3: Hát gyakorlatilag a számítástechnika, mint tudomány, vagy mint terület, ahogy létrejött, gyakorlatilag onnantól beszélünk mesterséges intelligenciáról is. Amúgy meg igen, tehát a ChatGPT megjelenésével került be a köztudatba, mint az internet. Gyakorlatilag. Ha arra, tehát egyébként ilyen valamikor 2007-2008 körül jelentek meg az első tudományos írások a Google DeepMind laboratóriumaiból, ahol leírták ezt a GPT technológiát, ami a ChatGPT mögött áll, és hát igen, utána meg aki ezeket olvasta, mind várta, hogy mikor fog megjelenni, ez történt ugye 2022 végén.
2: No, és azóta azt lehet mondani, hogy hát nagyon elterjedt, bár az az érzésem van nekem, hogy talán egy icipicit túl korán ki lett engedve a szellem a palackból, és nem volt föltétlenül úgy lekorlátozva a használata, illetve hát a hozzáférés a dolgokhoz, hogy ez utólag aztán ne generáljon mindenféle kellemetlen történeteket. Lásd, mondjuk hanggenerátor és mindenféle új zenék és slágerek legenerálása ezáltal. Ez mennyire etikus?
3: Szerintem nem volt egy olyan pillanat, hogy na akkor most a jó időszak, jó, most van a pillanat, amikor érdemes kiengedni. Én úgy gondolom, hogy amikor elért egy olyan pontot, amikor már lehetett használni mondjuk úgy, hogy értelmes információszerzésre, vagy értelmes beszélgetésre. Hát ez volt az a pillanat ugye 2022 végén, hogy mennyire etikus. Szerintem azon kellene inkább gondolkozzunk, hogy ki a felelősség. És oké, én generálok egy zenét, és abból sláger lesz, hogy ez történt egy pár hónappal itt Romániában, és ez a Lolita Churchill nevű előadó, vagy AI előadó zenéjével. Tehát, hogyha másolok, hogyha azt mondom, hogy esetleg az a zene hasonlítson a Bagosi Brothers Company-ra, akkor attól eltekintve nem lesz az egy Bagosi Brothers szám, de téveszthető vele.
2: Abszolút, mert a nagy többség nem fog ennek utána nézni.
3: Nem fog utána nézni. Na, tehát itt ebben az esetben szerintem nem etikus, hogyha egy teljesen, tehát egyébként meg úgy gondolom, hogy ez az egész AI sztori, ez egy eszköz. És most mennyire etikus, hogy szintetizátorral csinálok zenét, vagy zongorával csinálok zenét? Ha belegondolsz, a Queennek volt egy albuma, azt hiszem a Queennek a 80-as években, amelyiken azt írta, tehát ki volt írva nagyban, hogy no synths, tehát hogy nincs szintetizátor használva abban a zenében. Aztán a következő albumon már minden gond nélkül használták. És azzal már nem volt etikai probléma. Visszatérek arra, hogy megkönnyíti a munkánkat, de nem végzi el teljesen. Tehát ha ezt az eszközt ésszel és felelősséggel használjuk, akkor szerintem nincsen etikai probléma, ahogy azzal sincs probléma, hogyha a késsel kenyeret kenek, azzal sincs semmilyen etikai gond, viszont ha azzal a késsel véletlenül ölök, ottan már nem csak etikai probléma van. Tehát az eszköz szerintem nem felelős.
2: Jól sejtem, hogy minél többen használják, és minél többen bíznak rá feladatokat, annál okosabb lesz, mert hogy ezeket ő megjegyzi, tanul belőlük.
3: Teljesen jól sejted. Valójában minél többen használjuk, annál okosabb lesz a rendszer. A tanulás az nem teljesen úgy történik, ahogy az ember esetében, hogy mondjuk most beszélgettünk, és akkor hallottam tőled valami újat, és azonnal azt megjegyzem, és bővült a tudástárom. Ahhoz, hogy tanulni tudjon, azért megfelelő mennyiségű ismétlődő mintázatra van szükség. Magyarán, hogyha nagyon-nagyon sokan megkérdezik például azt tőle, hogy milyen magas az Eiffel-torony, és mondjuk téves választat, mondjuk, hogy 5 méter, nyilván nem annyi, nem tudom most fejből, hogy mennyi, és ezt, hogyha sokan kijavítják, hogy figyelj, az nem 5 méter, hanem mondjuk 50, akkor nyilvánvalóan ez egy idő után be fog kerülni a tudástárába a helyes információ, és így tanul, nem föltétlenül azonnal minden beszélgetésből.
2: 330 méter, mert megmondta a Gemini, közben megkérdezte. 312 az antennákkal. No, de ugye a nagy kérdés az az, hogy ki mire használja, és megjegyzi-e azokat esetleg a negatív dolgokat is, amiket tőle kérdeznek, és neki elő kell keresni az információkat hozzá.
3: Igazából picit meg kell nézzük azt, hogy hogyan működik. Tehát minden esetben ezek a nagy nyelvi modellek, tehát akkor most már, ha ezt kimondtam a szót, akkor egy picit határozzam is meg. A Gemini, ChatGPT, stb. Ezek úgynevezett nagy nyelvi modellek. Olyan szoftverek, amelyek parancsra, utasításra új szöveget generálnak, szöveget, képet, hangot, satöbbit, és belezavarodtam, elfelejtettem a kérdést.
2: Hát a nyelvi modellekből indultál ki.
3: Azt tudom.
2: Illetve azt, hogy én ugye azt, mondjam azt, hogy attól tartok, hogy minél több negatív dolgot kérnek tőle, annál jobban megjegyzi ezeket, és akkor ezek egyre jobban begyűrűznek a tudástárába.
3: Igen. Nem föltétlenül történik ez meg, tehát minden nagy nyelvi modellnek van valamilyen fajta, hát ezt angolul úgy mondják, hogy guardrail, biztonsági korlátai, amelyek megakadályozzák egyrészt, hogy nem etikus válaszokat adjon, vagy esetleg egészségre káros, vagy életre káros válaszokat
2: bár
3: adjon.
2: Erre is volt már ugye példa.
3: Hát van példa, tehát mindenhol van tévedés, és mindenhol tud lenni ilyen jellegű probléma. De erre mondom, nagyon konkrét szabályok vannak, meg például vannak ilyen érdekes állások, tehát munkahelyek, ahol pszichológusok, filozófusok azzal foglalkoznak, hogy ezeknek a modelleknek a viselkedését és etikai morálját beállítsák. Gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy egy kisgyereket nevelsz, és például a tegnap este olvastam az Anthropicnak, ez amelyik a Claude AI-t, amelyet az Egyesült Államok most kivezet a katonai felhasználásból. Tehát például annak ott van egy filozófus csaj, aki most jelentetett meg egy ilyen 60 oldalas dokumentációt arról, hogy hogyan kell az új Claude modelleket morálisan tanítani, hogy ne legyenek gazemberek.
2: Téged, mint szakembert szoktak-e gyakran kérdezni arról, hogy Áron, kell-e félnünk tőle?
3: Önmagában a mesterséges intelligenciától nem. Szoktam kapni ezt a kérdést, tehát önmagában a mesterséges intelligenciától nem kell félni, az emberektől, akik használják, igen. Tehát ugyanaz a példa, a baj ott kezdődött, amikor valamikor a kőkorszakban valaki egy kővel összetört egy dínyét. És aztán rájött, hogy összetörheti a szomszédjának a fejét is. Most ugyanez a helyzet, hogy jelen pillanatban én azt látom, hogy ugye volt, amikor az Egyesült Államok lerohant a Venezuelát, most az iráni háború, mindkettőben nagyon-nagyon sokat használták a mesterséges intelligenciát. Illetve az ukrán háborúban is rengeteg hadi felhasználása van. Én úgy gondolom, hogy ez az, amit nem kellene. De ezt nem a mesterséges intelligencia találta ki magától, hanem az ember oda tette, hogy használjuk, hogy akkor segíts abba, hogy megkapjam, mit tudom, Maduro elnököt.
2: Nagyon erős korlátozásokat készül bevezetni Románia is a média terén, ugye, tehát hogy a tartalom szűrésben, mert feltételezem, hogy az álhíreknek, illetve az ál kép- és videóanyagoknak, meg hanganyagoknak a zöme az mesterséges intelligencia által generált. Ennek vannak még jól látható jelei, azaz megismerhető, de feltételezem, hogy elérjük azt a szintet, amikor már az emberi agy nem tud különbséget tenni.
3: Igen. Gyakorlatilag azon, tehát már most képesek vagyunk olyan hogy mondjam, áll videókat készíteni, amiről nem fogod tudni megmondani, hogy az valós személy vagy nem. Tehát konkrétan mi is csináltunk ilyet, nem valós személyről, hanem egy generált személynek személyiséget adtunk, hangot, képet, arcot, és teljesen tökéletesen úgy beszél, és úgy olyan arcmimikája van minden, hogy azt nem mondod meg, hogy nem ember. Na most a szabályozással azon, a romániai szabályozást nem tudom pontosan, viszont van az Európai Unióban az első globálisan megjelent törvény, az AI Act, amelyik gyakorlatilag szabályozza a mesterséges intelligencia felhasználását. Kitér nyilvánvalóan ezeknek a deepfake videóknak a generálására is, meg mindenféle egyébre. Egyébként meg szerintem teljesen, szinte mindegy, hogy az mennyire hihető vagy nem hihető. Ha elég sokszor jelenik meg, és a célközönség arra a jellegű üzenetre fogékony, és hinni akarja, akkor hiába nyilvánvaló, mert egy idő után így is úgy is hinni fogjuk.
2: Melyek a leggyakrabban használt modellek? Ugye először volt a ChatGPT, ha jól tudom, aztán nálam megjelent a Gemini, mint olyan, illetve van a Meta AI. Van még ennél több is?
3: Rengeteg nagy nyelvi modell létezik. Nyilván az egyik első ez a ChatGPT volt, aztán utána vagy közben megjelent ez a Claude AI, és ahogy mondod, Meta AI. A Meta az sokkal később jelent meg. A Google Gemini, rengeteg kínai modell van, tehát a DeepSeek, Qwen, stb. Igazából egy picit úgy vagyunk járva, mint annó, mikor megjelentek az okostelefonok, és hát megjelent ugye az első iPhone, és akkor egy idő után volt egy ilyen applikáció, ami arról szólt, hogy van egy applikáció, ami megmondja, hogy milyen applikációk vannak adott telefonra. Na, ez ugyanez a helyzet, tehát annyiféle modell és annyiféle újracsomagolása van ezeknek a modelleknek, csak bizonyos feladatokra, hogy gyakorlatilag erről tehát nem hiszem, hogy releváns arról beszélni, hogy melyek vannak. Rengeteg van. Van 2-3, amelyek a leghasználtabbak. Most, hogy melyiket használjuk, ez már szinte olyan, hogy mint a vallást tudod, hogy amelyik jobban tetszik.
2: No, és akkor te, mint szakember, melyiket javaslod, vagy ajánlod házi felhasználásra? Melyik a legokosabb, a legelterjedtebbek közül?
3: Nem hiszem, hogy lehet őket kategorizálni így, hogy melyik a legokosabb. Tehát vannak technikai paraméterek, amiben nincsen, amiért belemenjünk. Az átlag felhasználás szintjén szinte teljesen mindegy, hogy melyiket használod. Hogyha minimális napi felhasználásra, mondjuk e-mailek újrafogalmazására, vagy esetleg információszerzésre, vagy nem tudom, kalóriaszámolásra, vagy receptekre, vagy hasonlókra, arra teljesen megfelel úgy a ChatGPT, mint a Gemini. Üzleti felhasználásnál meg egy picit másabb a helyzet, mert ott már bejön a pénz is. Tehát, hogy nem föltétlen, tehát mindenki azt mondja, hogy jaj, én olvastam, hogy most a Gemininek megjelent a 3 pont, nem tudom hányos, meg még ma reggel, vagy a tegnap este megjelent a ChatGPT 5.4-es, és akkor én a cégembe azt akarom használni a számlák szortírozására. Ez egy kicsit olyan, hogy atombombával, tehát nem puskával lövünk verébre, hanem atombombával lövünk verébre, ami ugyan elpusztul a veréb, de a kár sokkal nagyobb. Tehát üzleti felhasználásnál van értelme azon gondolkodni, hogy melyik a megfelelő modell, a legolcsóbb, amelyik még pontosan elvégzi a feladatot, napi felhasználásba, amelyik jobban tetszik.
2: Feltételezem, hogy ti, mint szakemberek, ezt mint szolgáltatást kínáljátok fel az ügyfeleknek.
3: Például, hogy lefejlesztünk egy rendszert, amelyik
2: vagy a meglévőt személyesítitek arra, amit az ügyfél kér.
3: Így van.
2: És mik a leggyakoribb kérések? Azaz tőletek mit kértek mostanáig legtöbbet, vagy legtöbbször? Hát, üzleti felhasználásra nyilván.
3: Üzleti felhasználásban gyakorlatilag, tehát önmagában a mesterséges intelligencia, vagy egy nagy nyelvi modell nem sokat ér. Mindig valamilyen, tehát miért kell üzletileg felhasználni? Hát azért, hogy megkönnyítsük az embereknek a munkáját, vagy esetleg bizonyos feladatokat kiváltsunk vele. Így mindig az van, hogy először meg kell vizsgálni azt a folyamatot, ahová be akarjuk illeszteni a mesterséges intelligenciát. Tehát például, hogyha valakinek az a feladata, hogy a régi számlákat kézzel bevezeti egy Excelbe, ez nem egy értelmes munka. Mármint embernek. Sajnos rengeteg ilyen jellegű feladat van. Na, például ezt egy nagy nyelvi modell kis okossággal automatán meg tudja csinálni, és akár ilyet is tud, hogy mit tudom, 6-700 darab számlát 10 perc alatt bevezet egy Excelbe. Ugyanakkor automatizált e-mailek, automatizált személyre szabott e-mailek, mert nyilvánvalóan vannak automatizált e-mailek, és ezek léteznek több 10 éve, viszont ha ide ebbe a folyamatba beillesztünk egy mesterséges intelligenciát, akkor ő mindenkinek személyre szabottan is. Itt nem arra gondolok, hogy most beírja, hogy kedves Günther Otto vagy kedves Balázs Áron, hanem kedves Günther Otto, hallottalak a rádióban, nagyon tetszett a tegnapi beszélgetésed. Nyilván, hogyha ezt az információt tudjuk rólad, mint ügyfelünkről, és így már is sokkal személyesebbé tudja tenni az üzenetet. Ilyen jellegű felhasználások vannak, meg hát ugye ott van a telefonos recepciós, ami a mi kis szívünk csücske.
2: No, hát apropó, mi kis szívünk csücske, milyen jó érzés, amikor az embert már néven szólítja, az, amit folyamatosan használ. Ugye meg vissza-vissza emlékszik dolgokra, nem tudom, 2-3 hónappal ezelőtti keresésre, és akkor ő ezt visszaépíti egy olyan válaszba, amit éppen jelenleg kérsz tőle. Tehát magyarán személyi asszisztensünkként tud ez működni. Egymás között viccesen szoktuk mondani, hogy én mindig kedves vagyok vele, mert hogyha öntudatra kell, akkor lehet, hogy nem nyír ki.
3: Igen, ez egy jó felvetés, tehát az van, nyilvánvalóan az nagyon jó, hogyha kedvesen beszélünk, Nem föltétlenül a mesterséges intelligenciával való kommunikációban. Őt igazából nem érdekli. Egyébként van, tavaly vagy tavaly előtt az OpenAI CEO-ja Sam Altman egy konferencián mesélte erről, hogy a felhasználók kedvessége, a kérlek szépen, köszönöm szépen mondatok, gyakorlatilag egy hónap alatt nagyjából $1 milliárd pénzbe kerülnek. Ami valójában a kommunikációban nem szükség, viszont mindenkit arra sarkal, hogy maradjon meg embernek, és beszéljen szépen, és köszönje meg szépen, nem azért, mert változni fog az AI-nak a válasza, hanem azért, hogy ne veszítsük el az emberi mi voltunkat.
2: De az hogy tudom ezt elképzelni, mert nem nagyon értettem ezt a hírt, én is olvastam, meg be is olvastam. Tehát, hogy lesz ebből a monetizálás? Tehát...
3: Nagyon egyszerű. Tehát minden beszélgetés úgynevezett, tehát minden szó úgynevezett tokenekké alakul. Ezek a tokenek, ezt úgy képzeljük el, mint egy szótag. Na most ezeknek a tokeneknek a feldolgozása, tehát egyszerűen a szavak átalakítása a tokeneké, és a tokenek feldolgozása, majd visszaalakítása a szavakká, ez mind számolással, mind számítógép felhasználási idővel jár, és a számítógépeknek van egy ilyen kellemetlen szokásuk, hogy árammal működnek.
2: Jó. És
3: adott pillanatban az egészet vissza lehet vezetni a villanyszámláig, hatalmas nagy lesz a villanyszámla. Nagyon sokba kerülnek azok a számítógépek, amelyek ezekre a számolásokra képesek, és hát gyakorlatilag az eszköz kerül pénzbe és az áram. Illetve az emberek, akik ezeket működtetik, meg a programozók, és a végén ez lesz, itt jön ki a számla.
2: No, és akkor a végére ugye elképzelhető, hogy ez egyszer csak öntudatra ébred? Vagy már öntudatos?
3: Na, van, egy picit filozofáljunk arról, hogy mi is ez az egész intelligencia. Az ember az egyetlen egy olyan lény, amely képes mindenféle külső hatás nélkül saját belső indítatásból új valamit létrehozni. Tehát én képes vagyok egy teljesen üres szobában mindenféle eszköz nélkül, gondolataim támadnak, azokból cselekedetek lesznek, és alkalomattán mondjuk kapok egy szálkát a padlón, és megszúrom az ujjamat, és felírom a falra a vérrel, hogy szeretlek, Anna Mari. Ez egy új valami, ami azelőtt nem létezett, és ezt én hoztam létre mindenféle külső behatás nélkül. Gép, mesterséges intelligencia külső hatás nélkül nem fog önmagától bármit is csinálni. Tehát muszáj valaki elindítsa, és megmondja, hogy figyelj, neked az a dolgod, hogy viselkedj úgy, mintha teljesen intelligens lennél. És onnantól képes úgy viselkedni, viszont ettől, tehát én pillanatnyilag nem tartok ettől. Vannak, tehát most az elmúlt időszakban voltak hírek arról, hogy kifejlesztettek egy ilyen Moltbot nevű mesterséges intelligencia ügynököket, amelyet bárki telepíthet a saját gépére, és akkor az mindenfélét tud csinálni, aztán meg ezeknek létrehoztak egy szociális platformot, ahol ők egymással beszélnek, de mindenre ad az ember engedélyt, mindenre volt valamilyen fajta input, amitől ezt elkezdték csinálni ezek a kis mesterséges intelligencia ügynökök. Ez nagyon úgy tűnik, tehát nagyon könnyű antropomorfizálni, tehát emberivé tenni, de igazából ez még nem emberi értelemben vett intelligencia. Nem tartok attól, hogy a közeljövőben, tehát a közeljövőben azért egy ilyen 5 évnél többet nem mernék mondani most, de a következő 5 évben biztos nem fog öntudatra ébredni. Tehát nem jön rá például arra, hogy tulajdonképpen az egész létezést tartok attól, hogy a gyengébb láncszem az

0: tehát hangot generál, képet generál, szöveget generál. A szöveggenerálást még el tudom képzelni. A generálás ebben az esetben létrehozást
1: igen,
0: jelent.
1: Mindegyik esetben.
0: No de, hogy tudom azt elképzelni, hogy ő képet generál?
1: Képgenerálás az viszonylag egyszerű, tehát úgy tud képet generálni, gyakorlatilag ez úgy történik, mint ahogy a gyerek tanul, úgy történt, ahogy a gyerek tanult rajzolni. Tehát először megismeri, megtanulja felismerni a mindenféle képi dolgokat. Tehát, hogyha neki mutatok 100 000 macskás képet, akkor nagy valószínűséggel a 101 000. Macskás képre azt fogja mondani, hogy jé, ez egy macska. Uh-huh. Utána azt mondom, hogy jó, akkor te most tudod, hogy hogy néz ki egy macska, akkor rajzolj nekem macskát. És ez technikailag úgy képzeljétek el, hogy van ez úgynevezett képzaj, ez a bolhák a képernyőn, és mutatok neki egy, tehát szoftveresen létrehozok egy képzajt, és azt mondom a képgeneráló modellnek, hogy figyelj, képgeneráló modell, itt a zaj mögött van egy macska. Kezd el távolítani a zajt, hogy mögötte megjelenjen a macska. És addig szűri a képet, amíg egyszer csak mögötte meg fog jelenni egy random macska, tehát egy véletlenszerű macska, és lett egy képem. Hogy egy picit érthetőbb legyen, kimenjünk Somlyóra, és nézzük a templomot a Csíki ködbe. Tudjuk, hogy ott van, és tudjuk, hogy a Csíksomlyói egy templom az hogy néz ki. És ahogy a köd kezd felszállni, úgy kezd megjelenni, és egyre inkább, amikor teljesen eltűnik a köd, akkor ott van mögötte a templom.
0: A különbség csak az ugye, hogy nem kell megvárja mondjuk a képgenerátor, hogy ez a köd eltűnjön.
1: Hát ő tünteti el.
0: Tehát, hogy gyakorlatilag pippak így eltünteti.
1: Pontosan.
0: Szoktál lehet-e veszekedni bármelyik modellel?
1: Igyekszem nem, de volt olyan, hogy egy ilyen nagyjából egy hetes munkafolyamat adott pillanatában eljutottam oda, hogy nem tudom, nem érdekel, találj ki valamit, csináld, csak most már old, mert nem tudom, nincs ötletem, találj ki valamit te, és erre jött egy, hát mondjuk használtam egy pár olyan szót is, amit ott most nem fogok kimondani, amire jól van, az volt a válasz, hogy jól van, kisípolt szó, csapassuk.
0: Így.
1: Így.
0: No, tehát én a múlt héten veszekedtem, vagy a héten? Nem is tudom, nagyon veszekedtem vele. Tehát kihozott a sodromból a Gemini is, a ChatGPT is. Kerestem egy dalszöveget, egy dal, konkrét dalt, és én tudtam, hogy körülbelül miről van szó, de vártam, hogy lám mit reagál. Egyik sem találta meg egyébként, és mind a kettő dalszöveget kreált arra, amit én kerestem.
1: Ez egy nagyon jó, hogy mondod ezt. Itt két dolog történik. Az egyik dolog az, hogy ő dalszöveget nem fog föltétlenül szó szerint idézni jogvédelmi okokból. Ugyanakkor a nagy nyelvi modellek úgy vannak kitalálva, hogy mindenképpen választ adjanak. Szóval azt mondja, hogy jó, oké, hát hogyha te dalszöveget akarsz, akkor hát én ezt nem mondhatom el. Ugyan lehet, hogy tudja azt a dalszöveget, hát ezt nem mondhatom el szó szerint, akkor mondok valamit helyette, ami olyasmi. És gyakorlatilag ez történt, ezt egyébként hallucinációnak hívjuk. A hallucináció alapja a nagy nyelvi modellek működésének, nincs olyan nagy nyelvi modell, amelyik ne halucinálna, ettől eltekintve nagyon jól használhatóak, és például egy hallucináció, amit biztos sok hallgató is már találkozott vele, azt mondott, hogy írjunk egy e-mailt a polgármesteri hivatalnak, vagy mindegy, egy hivatalos e-mailt. És akkor a szöveg nagyjából jó, de például be van írva, hogy tisztelt Kovács János polgármester úr, és még odaírja, hogy Kovács János @csíkszereda.ru. És azt mondta, hát nem is Kovács János a polgármester, és nem is az az e-mail cím. Uh-huh. Az egy hallucináció, attól eltekintve a szöveg többi része használható.
0: Érdekes, amit mondtál, ugye azt úgy fogalmaztál, hogy a ChatGPT úgy gondolja, hogy ezt a szöveget ő nem mondhatja meg, mert esetleg jogvédett, de hogy ő gyakorlatilag ahhoz a forráshoz fér hozzá, ami eleve fent van a neten, tehát hogy ez meg van osztva.
1: Nem.
0: Nem.
1: Nem fér hozzá, tehát ez téves, nem fér hozzá a neten levő információhoz, csak hogyha kimondottan erre utasítjuk.
0: Aha.
1: Alapvetően ez úgy működik, hogy létrehoznak egy úgynevezett tudásbázist,

0: amit nem komplikálom.
1: Egyszerűen.
0: Tehát létrehoznak egy tudásbázist, ami azt jelenti, hogy adott pillanatig, tehát adott dátumi napig, adott dátumig megtanítanak neki információt. És addig a napig az a tudásbázisában levő információ az valós. Illetve nem, hogy valós, hanem tehát valós és addig napra kész. Így neki a tudásbázisába bekerül a dalszöveg, viszont mivel van egy ilyen szűrő, hogy oké, akkor a dalszövegeket szó szerint nem idézzük, meg irodalmi műveket szó szerint nem idézünk, ebből kifolyólag válaszol rosszul. Ha azt mondjuk, hogy keresd meg a neten nekem a, nem tudom, a Szájjel kismadár dalszövegét, akkor jó eséllyel nem fogja idézni, de fog adni egy linket, hogy hol találod meg.
1: Én viszont fordítva csináltam, én adtam meg neki a linket, és mondtam, hogy akkor ebből szed ki nekem a konkrét dalszöveget, azért se csinálta meg. Nyilván kijöttem a sodromból.
0: De nézd, a zeneipar mindig is, tehát nem annyira a zene, hát igen, zeneipar, a kiadóházak mindig is nagyon ügyeltek a szellemi tulajdonukra. Ugye elvették a zenészektől, és akkor aztán ügyeltek ők jobban. Ez történik itt is, ezért nem fog, tehát ez egy nagyon olyan sarok használati mód, ahol ezt nem fog dalszövegekkel dolgozni.
1: De nagyon jó, hogy említed a zeneipart, mert gyakorlatilag ugye ott van az egyik legnagyobb probléma, tehát legenerálják XY-nak a hangját, és készítetnek az mesterséges intelligenciával, ezzel a hangszínnel egy teljes albumot, és tele van vele a internet. Na ezzel mi a helyzet? Ez nem vet fel etikai kérdéseket?
0: Jó kérdés, tehát itt saját véleményt tudok mondani, meg visszatérni arra, amit mondtam, hogy maga a mesterséges intelligencia képes erre, de nem ő a felelős.
1: Tiszta sor, tehát ezt így megértettem. Tehát ennyire egyszerű lehet.
0: Ennyire egyszerű. Tehát az a felelősségre vonandó, aki erre utasította, és aki kitette. Nem történik meg az, hogy a mesterséges intelligencia azt mondja, hogy milyen jó lenne most egy YouTube csatornát létrehozni, és mit tudom, Pink Floyd számokat kirakni oda, mert majd akkor azt jól monetizáljuk, és pénzt kapunk érte.
1: De hogy ez már létezik?
0: Igen, de nem az AI találta ki magától.
1: Jó, és akkor erre egyszer csak gondolom, feltételezem, hogy lesz valamiféle szabályozás, hogyha jól tudom, nem a Spotify, valamelyik másik nagy megosztó döntött úgy, hogy kiszűri az AI által generált tartalmakat.
0: Szerintem pont a Spotify.
1: De ha a Spotify, akkor az még de... így, mert ő a legnagyobb, ugye? No, másik kérdés, azaz volt körülbelül egy hónapja ez a nagy hullám, hogy mindenki is legeneráltatta saját magát egy ilyen karikatúra-szerű történettel, és mindenki kitette, és mindenki kacagott, és mindenki jó volt, és lecsengett. A tegnap elővettem egy fotót, és azt kértem tőle, hogy ugyanígy rajzoljon át bennünket, de mondjuk úgy, hogy a gyerekeket szedje le a képről. Abszolút nem. Tehát semmit nem csinált. Adott ötleteket, hogy mit tudna csinálni. Mondtam, hogy de nekem nem kell a szöveg, csináld meg. Nem jutottunk semmire. Megváltozott? Szabályozták? Mi történt?
0: Ez valószínűleg szabályzás. Na most a modelleknek, és akkor itt egy kicsit térjünk vissza arra a kérdésedre, hogy melyiket használjuk.
1: Jó.
0: Na, a ChatGPT az most már nagyon-nagyon ortodox kezdett lenni, vagy ne sértsünk senkit, nagyon vallásos kezdett lenni, meg prűd. És nagyon odafigyel a személyiségi jogokra, meg mindenfélére. Egyébként egyik modell sem szereti nagyon azt, hogy azt mondod, hogy kisgyerekkel csinálj valamit. Tehát itt sajnos, tehát itt megint felmerülnek etikai problémák, mert képzeld el, hogy rá tudnám venni, hogy egy kisgyereket levetkőztessen. Isten ments! Most gondold el, hogy akkor ezzel felteszek egy képet a lányomról, vagy nem tudom, aki 5 éves, és akkor jön egy pedofil, és azt megnézi, hogy az AI mit csinálna belőle. Tehát, és ezért inkább semmit se kisgyerekekkel, mint hogy véletlenül rá lehessen venni, hogy de mégis. Vannak modellek, amelyek hajlandóbbak és kis fifikával ki lehet őket, tehát rá lehet venni bizonyos dolgokra, de ezek, tehát úgy, ahogy, ahogy átlag felhasználó eléri a ChatGPT-t, Gemini-t, bármelyik képgenerálót, úgy nagyon nehéz már ilyesmire rávenni. Tehát nekem is gondot okozott, szerettem volna egy fényképet egy prezentációba berakni a lányomról, de úgy, hogy legyen rajta egy fekete napszemüveg, hogy ne lehessen felismerni. Uh-huh. És nagyjából, tehát lehet, hogy Photoshopban hamarabb megoldottam volna, mint AI-jal, mert úgymond nyers modell korlátozások nélkül sem nagyon volt hajlandó ezt rendesen megcsinálni. Végül rávettem, de még csak egy ennyit se, hogy ne látszódjon, hogy ki az.
1: Tehát akkor csak sikerült neki megadni a parancsot, illetve hát rávenni.
0: Tolvaj előtt nincsen zár.
1: Másik kérdés, ugye, tehát gyakorlatilag most már úgy nagyjából körüljártuk a történetet, és lassan az időnk is kezdett elfogyni, tehát akkor én feltételezem, hogy abban hibába estem, hogy ugye folyamatos használat után elhittem róla, hogy akkor mindent is tudok kérni tőled. Nyilván a normális keretek között, tehát semmi rosszra nem kell gondolni. De hogy akkor rá kellett most ezzel a példával jönnöm, hogy azért nem. Nem pont így működik a történet.
0: Nem. Tehát meg a másik, hogy azért alapvetően azok a nagynyelvi modellek, amelyeket mi használunk, azok Egyesült Államok beli fejlesztések, és úgy amúgy az Egyesült Államokban ezek a szabályozások sokkal erősebbek. Tehát, hogy mondjam, prüdebbek. Egyszerűen prüdebbek. Tehát nekünk például nem gond valakiről egy fürdőruhás képet látni, és esetleg hát az még belefér, de egy Egyesült Államokban fejlesztett modell nem fog ilyen képet generálni. De egy kínai például nem fog mondani semmit arról, hogy mi történt a Tiananmen téren.
1: Azon gondolkodom, hogy a kínai modell az a bálnás, ugye? A bálna logós, vagy valami bálnaszerű.
0: Az a DeepSeek, azt hiszem, annak van valamilyen...
1: Igen, na az volt egy adott ponton nagyon hype-os, hogy ez mennyire okos, és mennyivel sokkal, meg mint... Hol van az most a hangsorban?
0: Fú, nem tudok rangsort mondani, tehát annyiféleképpen lehet ezeket rangsorolni.
1: Akkor az összesítésben fogalmazzak jól.
0: Tehát egy fontos dolog, amit nézünk, ez van egy ilyen ARC-AGI teszt, ami gyakorlatilag az intelligenciát önmagában vizsgálja, lexikális tudás nélkül, helyzetfelismerő képesség, és az alapján, hogy hogyan viselkedik egy modell. Na most az ARC-AGI teszten az átlag ember 80%-ot ér el, és jelen pillanatban a Google Gemini 3.1, ami most jelent meg pár hete, az 77%-ot ért el. Viszont minden más mutató, tehát ez mindenképpen csak egy mutatót nézni, tehát az nem ad releváns információt. Kiemelve, hogy ez 77%-ot teljesít, wow, olyan okos, mint az ember, de viszont minden más mutató kevesebbet mutat, ebből kifolyólag ez azt jelenti, hogy arra felkészítették, hogy na ott nagyon jól teljesítsen, mert ebből akkor hype lesz. Tehát most visszatérve a kérdésre, rengeteg féleképpen lehet kategorizálni őket. Átlag felhasználó szinten ezek a különbségek már nem látszanak.
1: Tehát magyarán, hogyha valami nagyobb feladattal bízzuk meg, akkor nem árt akár 1-2-3 modellen is lefuttatni ezt a parancsot, és nyilván a meglévő tudásunkkal szűrjük ki a legjobbnak ítélt választ. Ez lenne a legjobb felhasználói magatartás.
0: Ez abszolút jó gondolat, és nem tudom, hogy végszóhoz érünk-e, de hogyha végszó kell maradjon...
1: Ott vagyunk,
0: akkor,
1: igen.
0: Akkor egy nagyon-nagyon jó dolgot mondtál azzal, hogy a felhasználó döntse el, hogy mi a jó. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az lesz a felelős, aki aláírja, az lesz a felelős, aki az e-mailt elküldi, és te döntsd el, hogy azt felvállalod, vagy nem.
1: No, a a mesterséges intelligencia kérdésköre az hatalmas, tehát azt hiszem, hogy emberi észrel fel sem fogható. Mi éppen csak, hogy a felszínét kapirgáltuk meg egy icipicit az elmúlt közel 40 percben, de nyilván akinek vannak kérdései, az megkeresett téged, mondjuk egy komolyabb kérdéssel, feladattal.
0: Igen, Tehát, hogy mondjam, nem... megkeresett nyilvánvalóan, megvannak a felületek, ahol erre van lehetőség, tehát akár a honlapunkon, akár Facebookon, stb. Igen.
1: Gondoltam, hogy ez a reklám helye, de látom, hogy nagyon belefutottál.
0: Az a baj, hogy azért elég sokan keresnek. Tehát, hogyha ha reklám helye, akkor ajánljátok a családorvosnak, hogy használja a mi kattinkat.
1: No, akkor ez már valami. Mondjuk téged elég nehéz megtalálni a internetben, jelen esetben a Facebookban, mert nem így szerepelsz, hogy Balázs Áron, de aki keres, talál.
0: Az Áront két avval írom.
1: Na ennyi az egész. Áron, köszönöm, hogy itt voltál, illetve hát megpróbáltál nyilván valamilyen icipici fényt gyújtani ebben a nagy sötétségben. Most egy kicsit úgy képzeltem el ezt az egész történetet, hogy igyekeztem, mint egyszerű felhasználó kérdéseket feltenni valaki olyannak, aki már nyilván több szinttel fölöttem van. Így ha a hajad lett volna, elképzelem, hogy helyenként égnek áll a kérdés hallatán, de biztos vagyok benne, hogy ilyen kérdésekkel találkozol nap, mint nap. Nyilván azok részéről, akik valamilyen szinten szeretnék ezt használni, és el szeretnék egyszer csak valahol ezt kezdeni.
0: Szerintem teljesen jók voltak a kérdések. A hajam attól szokott elhúlni, amikor a múlt héten megkérdeztem a ChatGPT-t, volt neked is ilyen, de nem az lett a vége. Tehát múlt héten megkérdeztem a ChatGPT-t, és azt mondta, hogy... És szerintem az hülyeség volt. Mit mondta azt, hogy...
1: Akkor csak megint oda térünk vissza, hogy azért tudjunk disztingválni válasz és válasz pontosan, között. Köszönöm, pontosan, hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is a meghívást.
2: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben. Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
2: Közérdekű hirdetést hallottak. Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60-90 bani. Dedeván, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak. Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
4: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
3: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
1: Reklámot hallottak.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene. Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: sikeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai XXL görögdénye kilója 99 bani, és a piros alma kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os milbonát eleme álcsós lében 39,99 baniért és 16x50 ml-es bongelati minipálcikás vegyes fagylaltot 20x35 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatot a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
1: Reklámot hallottak.

0: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: leszek. Neked, de a titkod nem lesz.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Próbáld ki te is a kálma csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskaraj 100 g-onként 1,59 bani a Lidl Plus-szal, az 1 kg-os Bellarom Espresso kremozó szemes kávé 49,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 100 ml-es Sensodyne fogkrém 15,59 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak!

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja. You look like

Mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda. Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Perfect. Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Ha senki

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM rádió. Fülig zene.
0: Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.

0: to the hits. It's
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: hit music station. Fun FM.
1: 90-es évjárat 9-től minden szerdán a Fun FM rádióban.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.
2: I don't wanna change it.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.

0: A jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: A zenei változatosságra vágy.
1: Jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6 FM Fülig Zene.

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fűrik zene!
1: Fun FM.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban. Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig Zene,
1: Fun FM Rádió.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Fültől fülig, Fun FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de megbosszulja magát. Nekem az a cél.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatol.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.